diyerek Recep Tayyip Erdoğan Török Göztaşlısı Gernök Üzen Tet Adot Giya Török Vörös Fehir Holt Olap İtel Şanok Hifordulo Yok Olma Bol A Török Vörös Fehir Holt Olap İtel Şanok Saz Ötven Nyosa Dik Hifordulo Yok Olma Bol Ki Adot Üzen Eteyi Ben Erdoğan Ernök Hankşuyosta O Servezet O Neyiz Görümün Yekerleniyle Eşe Gitti Ökezet Nuit Oz Anya Mottok Nok İş O Ra Soğruluk Nok İş Minden Ra Soğruluğu Mellet Al. Erdoğan Török Köstaş Uşağı Gernök Üzene Tet Tet Göz Ya Török Vörös Fehil Holt Olap İtel Şanok Saz Ötven Nyosa Diki Forduloy Okolma Bol. Erdoğan Az Üzene Tiben Nuit Fogolmoz Ot. O minnemeş neypünk yo ti koin şaganok, ilk olmaz şaganok, egütirzi işinek iş öset arto aşanok, gel kipe a török vörös fél holt, o da adó is hati koin, hotárakat nem ismerő szolgálat távol, a világ egyik ismertebb szervezete. Erdoğan rámutatott, hogy a török vörös fél holt, a nehéz körülmények ellenére is segítő kezet nyújt, az elnyomottaknak és a rászorulóknak minden rászoruló mellett áll, és a háborúk és természeti katasztrofák által okozott seveget gyógítja az emberiség reménye. És azt írta. Továbbra is hiszem, hogy a török vörös fél holt a lehető legjobban fogja képviselni hozánkat. Ismételten emlékeztetem, hogy a szervezet a békét, a nyugalmat, a testvériséget és a barátságot szolgálja erejét népünk adományaiból és támogatásából meríti. A szervezet alapításának évfordulója alkalmából szívből üdvözlöm minden önkéntesét, és szívből kérem nemzetünket, hogy támogassa ezt a nemes szervezetet. A közel-keleten a béke nem regionális, hanem globális szükségszerűség. Türkiye-en szállandó képviselőhelyettese Aslı Güven kihangsúlyozta a közel-keleten tapasztalható instabil helyzetet és rámutatott arra, hogy a régió békéjének megteremtése

globális szükségszerűség. Gwen Türkiye képviseletében felszólalt az ENSZ biztonsági tanácsának a nemzetközi béke és biztonság fenntartása napirendi pontja alatti politikai megoldások előmozdítása közel-keleten közvetítés és párbeszéd a tartós békéért témő négy vitáján. Ma a régiónk a közelmúlt egyik leginstabilabb időszakát éli. Gázában milliók a bizonytalanság és kiszámíthatatlanság körülmények között élnek, mondta el Gwen. Hozzátette, Izrael a tűzszünet ellenére továbbra is sem beveszi kötelezettségeit. Gwen szerint Izrael továbbra is olyan politikát folytat, amely tovább erősíti Cisjordánia megszállását és szándékosan aláássa a két állami megoldást. Ezzel a Tel Aviv-i vezetés Szíria és Libanon területén végrehajtott a stabilitást megbontó tevékenységeire utalt. Gwen emellett kijelentette, a mostani összecsapások a Perzsa-öböl térségére gyakorolt hatásaikkal együtt ismét megmutatták, milyen gyorsan eszkalolódhatnak a regionális feszültségek, hogy veszélyeztethetik életeket, felborítottják a globális piacokat, és fenyegetést jelentetnek a regionális és nemzetközi biztonságra. Gwen hangsúlyozta, hogy a szóban forgott térséget számos válság és konfliktus övezi, valamint a közel-keleten a béke, a stabilitás és az együttműködés előmozdítása nem csak regionális szükségszerűség, hanem globális felelősség is. Irán teljesen lezárta a Hormizi szorost a hajóforgalom elől. Azonnali hatállyal leállították a hajóforgalmat a Hormizi szorosban. A forradalmi gárda közése szerint az intézkedés az olajszállítókra és a kereskedelmi hajókra is vonatkozik. Az iráni forradalmi gárda az Irán elleni újabb amerikai támadásokat követően bejelentette, hogy a stratégiai fontosságú Hormizi szorost minden hajó előtt lezárták. A forradalmi gárda csütörtök kora reggel a Telegramon közített bejegyzésében úgy fogalmazott. A térségben kialakult bizonytalanság miatt a Hormizi szorost azonnali hatállyal lezártuk minden hajó, köztük az olajszállító tankerek és kereskedelmi hajók előtt. A bejegyzésben az állt, hogy minden hajót télbe vesznek, amely megpróbál átkenni a szoroson. A stratégiai fontosságú vízúton a hajóforgalom hónapok óta jelentősen visszaesett a háború miatt. A JP Morgan pénzügyi adatai szerint a szoroson keresztül történő látható áthaladások száma a becslések szerint a háború előtti szintnek mindössze 15%-át teszi ki. A konfliktus kitörése óta Irán következtesen azzal fenyegetőzik, hogy megtámad minden olyan hajót, amely a forradalmi gárda kifejezett engedélye nélkül áthalad a térségen. A múlt hónapban az elit végkatonai szervezet odáig ment, hogy szigorú új szabályokat és protokollokat dolgozott ki a stratégiai jelentőségű tengerű szűk keresztmetszeten áthajózni próbáló nemzetközi kereskedelmi hajók számára. Az Európai Unió döntése a metáról engedélyezni kell a rivális emnyi botokat a WhatsAppon. Az Európai Unió értesítette a Meta technológiai óriást, hogy ingyenesen engedélyeznie kell a rivális vállalatok által üzemeltetett mesterséges intelligencia alapú csövegő robotok használatát a WhatsApp platformján. Az Európai Bizottság közölte, amíg nem zárul a trust ellenes vizsgálat, amely a Meta üzenetküldő platformján a Meta AI-tól eltérő mesterséges intelligencia szolgáltatók hozzáfér.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hirmi Şurat Hayak.
1: Heyten bär mekalt tizen hirt bedik mekşerüt o kino dil risin törtin troban aşbon. O guan ki tartoman hingyong megiyiben törtin troban aşbon heyten bär iletit vestette tizen hirt bedik mekşerüt. A hatóságok közölték, kojdon nyomozás folyik, de a robbanás nem a földgáz vezetékből ered. A rendőrség szerint csütörtökön Kína déli részén a Guangqi Zhuang autonóm területen történt robbanásban 7 ember életét vesztette, 17-en pedig megsérültek. A rendőrség előzetes vizsgálata szerint a robbanás nem gázvezetékből volt, hasonló okból származott, a közbiztonsági hatóságok azonban továbbra is vizsgálják az eset okát. A robbanásban megsérülteket kórházba szállították, állapotuk stabil. Irán 18 amerikai katonai bázis támadott meg a vízélétesítményei elleni légitámadások után. A New York Times műholdóképeken, videófelvételeken, valamint fegyver elemzésen alapuló vizsgálata szerint az amerikai katonai csapások Dél-Iránban egy több mint 20 ezer embert ellátó ivóvíz létesítményt romboltak le. A csapások állítólag két víztároló építményt értek be Manny faluban, a Hormizi szoros közelében. Eközben a regionális feszültségek gyorsan fokozódnak. Irán 18 jelentős amerikai katonai célpontot jelentett be Kuwaitban és Bahrainban. 53-ra emelkedett a Fülöp-szigetek földrengés halálos áldozatainak száma. A Fülöp-szigetek déli részén Mindanao partjainál legalább 53 ember halt meg egy erős 7,8-es erősségi földrengésben. A tűzvédelmi hivatal közölte eddig 53 holttestet találtak, néhány áldozat azonosítása azonban továbbra is zajlik. Azonnali szabadon bocsátást kért a gázai kórház vezető az izraeli bíróságtól. Az észak-gázai Kamal Adwan kórház igazgatója, dr. Hussam Abu Safia az izraeli legfelsőbb bírósághoz fordult azonnali szabadon bocsátásáért. Fogvatartását igazságtalannak és önkényesnek nevezve. Safia egy év után először jelent meg a bíróság előtt. A bíróság előtt videókapcsolaton keresztül bilincsben a börtön cellájából jelent meg. A török-görög tárgyalások a tengeri feszültségekre és az együttműködésre összpontosítanak. A török külügyminiszter Hakan Fidan Szófiában a dél-kelet-európai együttműködési folyamat csúcstalálkozója alkalmával találkozott görög kollégájával, Giorgos Gerapatritisszel, hogy megvitassák a két oldalú kapcsolatokat és a regionális együttműködést. Fidan hangsúlyozta, hogy a török parlamentben tárgyalt tengeri joghatósági törvénytervezet belül ugyanakkor a nemzetközi jog tiszteletben tartását és a jó szomszédi kapcsolatokat sürgette. Fidan emellett arra figyelmeztetett, hogy a hiányos információkon alapuló

Nemčiu pano gero gerto šoroit vesu gjočiola, honemostiš, hogemato, kos ozokotellato, kritikus, nešanjegok, mikročipek, iš akumulator technologijak, a globališki ekonomija ujšok tablajava. Az autóipar ma már nem csupán a gépészmérnöki munka csodája, hanem az államok gazdasági és technológiai szörnyítésért folytatott küzdelmének jelképe és a globális kereskedelem egyik legérzékenyebb stratégiai eleme. Ezen a héten az autóipar nagy átalakulásának geoekonomiai hatásait és az új ellátási lánc szerkezetét fogjuk megvizsgálni. Miközben az autóipar még a pandémia és az azt követő geopolitikai feszültségek okozta sebeket próbálja begyógyítani, egy újabb a termelést milyen megrázó kihívás lépett színre az ellátási láncok szerkezeti megszakadásai. Korábban egy jármű értékét a motorhenger űrtartalma és a mechanikai minősége határozta meg, ma már szinte kerekes számítógépekkel állunk szemben. A szoftverek, az érzékelők és különösen a félvezető mikrocsipek jelentik az iparág új központját. A vírus és a logisztikai akadályok okozta válság miatt anyagilag meggyengültek az ellátási halazatok. Milyen méretet öltött ez az új beruházás és gyártás környezet, és milyen töréspontokat rejt magában? A számok és a felemények meglehetősen megdöbbentőek. Azok a nagy gyártók, akik korábban a pontos időzítésű gyártás elvvel nullára csökkentették a raktározási költségeket, az ellátási lánc egyetlen személynek szakadása miatt kénytelenek voltak hetekre leállítani a gyártást. Ha megvizsgáljuk az autóipar globális ellátási láncának megszakadásait, elsősorban a járművek gyors digitalizációjával műlő félvezető hiány tűnik fel. A Taiwanhoz és Dél-Koreához hasonló egyetlen központtól függő chip ellátás megszakadása világszerte több milliárd dolláros termelési veszteséget okozott. Emellett a szuezi csatornán kialakult feszültségek és a tengerkereskedelmi útvonalokon kialakult fennakadásától kiváltott logisztikai és folyosó biztonsági problémák megduplázták az alkatrészek szállítású idejét, felforgatva a gyárak ütemtervét. Az érem másik oldala pedig az elektromos járművekre való átálláshoz elengedhetetlen nyersanyag nacionalizmus, mint a lítium, a kobalt és a nikkel kapcsán. Ez a globális korlátozások könyörtelen versenyre és újforrások keresésére kényszeríték a gyártókat. Még régen az iparág tulajdonjoga és ellenőrzés olyan hagyományos központok kezében volt, mint Detroit, Stuttgart vagy Tokyo. Ma földrajzi és osztálybeli átrendeződéssel állunk szemben. Ez az új ekoszisztéma, amelyet a globális elit és technológiai óriások irányítanak, egy olyan széleskörű hatalmi küzdelem középpontjában áll, amely a futballkluboktól az energiavezetékekig terjed. Kedves hallgatóink, az autóipar az államok gazdasági és technológiai szörnyítésért folytatott küzdelmének színterévé vált. Ebben az új felállásban Kína nélkülözhetetlen szereplő, mivel a nyersanyag finomítástól a tellegyártásig szinte a teljes akkumulator ellátási láncot monopolizálta. Az érem másik oldala. A nyugati országok és az Egyesült Államok védővámokkal és állami támogatásokkal próbálják védeni saját piacaikat. Az államok már nem csak a határ vagy az
energia biztonságot akarják szavatolni, hanem a közlekedési infrastruktúrát is, amely a globális popkultúra és a mindennapi élet legnagyobb szerve. Ez az ellenőrzés régény és a protekcionizmus szele nem korlátozódik csupán a csendes óceáni térségre. Európán belül is érdekes geoekonomiai lépéseket és regionalizációs törekvéseket figyelhetünk meg. A hatékonyság központú logisztikát felváltja a biztonságra törekvő friendshoring és nearshoring, volt is a gyártás közelebbi és politikailag biztonságosabb országokba helyezése. Ez a hatalmas és gyors növekedés azonban komoly pénzügyi és szerkezeti kockázatokat is hoz magával. A szabályozó hatóságok és a gyártók, amelyek évekig a szabad piac és kereskedelem elve szerint működtek, most szembesülnek az ellenőrizhetetlen költségnövekedés és az embargó következményeivel. A pénzügyi fertőzés kockázata is érezhető. Ha egy kritikus akkumulátorgyártó vagy chipbeszállító geopolitikai válság miatt leállítja a tevékenységét, ez láncreakciót vált ki, és világszerte több tucat átokgyárat és több ezer beszállítógyártót sodorhat bajba. Az iparág hirtelen átalakulása a tömeges munkanélküliség kockázatát rejti magában, mivel csődbe mehetnek a hagyományos motoralkatrészeket gyártó kisvállalkozások ezrei, amelyek nem képesek lépést tartani a változással. Nos, mennyire fenntarthatók és megbízhatóak ezek az új befektetési stratégiák? A megfelelőségi kritériumokat is meg kell kérdőjeleznünk. Az, hogy a múltban egyetlen beszállítótól vagy országtól való függés súlyos kárt okozott, rávilágít az autóipari óriások ellenőrzési hiányosságaira és stratégiai rövidlátására. A befektetői kör jelenleg ilyen nyitottnak tűnik az elektromos és önvezető járművek iránt, a fogyasztók és a helyi közösségek azonban nem teljesen elégedettek a hirtelen átállásból adódó magas költségekkel és az infrastruktúra hiányosságaival. Több nagymúltú európai szakszervezet és munkavállalói vezető komoly aggodalommal figyeli, hogy a termelés gyorsan helyeződik át távoli országokba vagy újonnan alapított szoftver alapú konzorciumokhoz. Az új szoftver alapú befektetői csoportok már nem társadalmi felelősségként vagy munkahelyként tekintenek a gyárakra, hanem tisztán profitvezérelt digitális eszközökként. A mai napon azt vizsgáltuk meg, hogyan

0: öltözött át a küzdelem a sportpályákról, az utakra is, hogyan váltok a gyárak, gyártó soroljék hatalmas geokonomiai laboratóriummá. Az autóipari globális geokonomiai laboratóriummá alakult, ahol a szabadpiaci szabályok helyett egyre inkább a nyersanyag monopóliumok, a technológiai dominancia és a nagyhatalmi politikai érdekek diktálják a feltételeket. Akartsák a digitális nukleáris korszak kockozatai. Újt az ipari világ és kialakította a saját új erőviszonyait és sérülékenységeit. A TRT Türkiye Hangja Rádiónál szerkesztett műsorunk végéhez ért. Bárhol is éljenek a világon, tartsanak velünk. Őszinte üdvözlettel!
1: Gazdaságpolitikai napló.

Írja össze foglalóból, Erdoğan üzenete adott ki a törökvörös fél hótalapításának évfordulója alkalmából. Türkiye bejelentette a közel-keleten a béke nem regionális, hanem globális szükségszerűség. Türkiye fővárosával, Ankarával hallották, ott járt ki magyart, viszont hallásra.